0: शांति शांति शांति। Move your body slowly.
1: Lassan mozgasd meg a tested.
0: From the Ananda Asana.
1: Az Ananda Asanából.
0: Because people have fear from the Savasana.
1: Mivel az emberek félnek a Savasanától.
0: Savasana means dead body.
1: Savasana azt jelenti holttest.
0: And mostly people have fear from the dead body.
1: És az emberek általában félnek a halott testektől.
0: Actually, this posture, lying on the back, is appropriate to give explanation, and name is called Ananda Asana.
1: És ezért jó ennek a háton fekvő helyzetnek azt a nevet adni, hogy Ananda Asana.
0: Ananda means bliss.
1: Ananda üdvöt jelent.
0: Ananda means happiness.
1: Boldogságot.
0: Ananda means pleasure.
1: Kellemes érzés.
0: Ananda means without tension.
1: Feszültség nélkül.
0: Ananda means peace.
1: Béke.
0: And Ananda means fearless.
1: És félelem nélküliség.
0: Therefore, it is appropriate to give the name Ananda Asana.
1: Ezért jó ezt a helyzetet Ananda Asana.
0: Yoga in daily life have researched also the names of the postures.
1: A yoga mindennapi életben kikutatta a pozíciók neveit is.
0: And mostly we know everything is coming from the nature.
1: És általában minden, amit tudunk, az a természetből jön.
0: My dear, today I will give the light on the Katupranam.
1: Kedveseim, ma elmagyarázom a Katupranamot.
0: The Katupranam, which have a completeness in it.
1: A Katupranamban teljesség van.
0: It has got more beautiful postures, upgrading.
1: Több csodálatos pozíció is van benne, frissítve lett.
0: Katu is a beautiful village in Rajasthan.
1: Katu egy csodálatos falu Rajasthanban.
0: And there's a beautiful hill, the mountain.
1: És van ott egy nagyon szép domb, egy hegy.
0: That mountain have a most beautiful stone, as a rainbow color, five colors of stones.
1: És ezen a hegyen öt színű, szivárvány színű kövek vannak.
0: And unfortunately, they are now making mines and digging out this all stones.
1: És sajnos mostanában bányákat nyitnak ott, és kibányásszák ezeket a köveket.
0: Especially the stone is exported to Middle East.
1: És a Közel-Keletre adják el ezeket a köveket.
0: Because it has a beauty and the feelings of the coolness.
1: Mert ezek nagyon szépek és hűvös érzést adnak.
0: It observes the humidity.
1: Megtartja a nedvességet.
0: And in a hot summer it's cool.
1: És a forró nyárban hűvös.
0: If you go to the Dubai or some Middle East countries, you will see lot of these stones from Katu.
1: Ha elmész Dubajba vagy a közel-keleti országokba, akkor nagyon sok katui követ láthatsz.
0: There is a majority of the Muslims.
1: A muszlimok vannak többségben.
0: There is a beautiful mosque.
1: Van egy nagyon szép mecset.
0: And they are all in harmony, Hindus and Muslims.
1: Harmóniában élnek a hinduk és a muszlimok.
0: The Muslims, they were adoring lot our Grand Master Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji, who lived there.
1: A muszlimok imádják a mi mesterünket, Bhagavan Sridhara Mahaprabhujit, aki ott élt.
0: And the Muslims from there used to say to Mahaprabhuji, the peer of Khatu.
1: Az ottani muszlimok azt mondták Mahaprabhujinak, hogy ő Khatu pírje.
0: Peer is the holy.
1: Peer a szent.
0: Well, it is a mountain which is radiating peace, harmony, love and understanding.
1: Ez a hegy békét, szeretetet, harmóniát és megértést sugároz.
0: And so in our yoga and daily life, many, many years, nearly four decades, we developed this called Khatu Pranam.
1: A yoga mindennapi életben majdnem 40 éve kifejlesztettük a Khatu Pranamot.
0: The glory to that colorful mountain.
1: Ennek a színes hegynek a dicsősége.
0: So it's the name of the village, not the name of that mountain.
1: Ez a falu neve, nem a hegyi.
0: But when we, the villages, they are living on these hills, and therefore included that mountain too.
1: De a falusiak is ott élnek a hegyen, ezért benne foglaltatik.
0: In Khatu Pranam we made few corrections or endorsement.
1: A Khatu Pranamban van néhány javítás vagy fejlesztés.
0: Upgrading.
1: Feldúsítás.
0: And it's also we have been practicing in some our centers, and some of the postures which very nicely inspired and practiced and researched by our sadhvi Shivjyoti in Brisbane Ashram, Australia.
1: Néhány központban már gyakoroltuk így, és ezeket az új helyzeteket Sadhvi Shiva Jyoti ji a Brisbane-i ashramban kutatta és vizsgálta.
0: Our Mahamandaleshwar Swami Vivek Puri ji, he will guide them verbally.
1: Mahamandaleshwar Swami Vivek Puri ji fogja vezetni.
0: And you all will follow and practice.
1: És ti mindannyian követitek és gyakoroltok.
0: So it is beautiful.
1: Ez csodálatos.
0: So slowly sit up, please.
1: Lassan üljetek föl.
0: And turn to my side, sit in Vajrasana.
1: Forduljatok felém, üljetek Vajrasanába.
0: Have you the headset? नींबू का पानी पियोगे? अच्छा। Take it. मेरा मुंह सूख जाता है। So, Khatu Pranam, it improves immunity in the body. It is best for the lungs and for purification of the lungs and for the breath. If someone have respiratory problems, it supports, it cures. Khatu Pranam removes the stiffness of the muscles and joints, and the Khatu Pranam gives a stressless life. It's beautiful and harmonious. So
1: a Khatu Pranam fejleszti az immunitást, a légzést, és eltávolítja az izmokból a merevséget, és a stressz nélküli életet ad.
0: So we are in technology doing something to close the curtains. So thank you very much, because people have too much sun on the face. More.
1: igyekszünk behúzni a függönyt, mert az emberek túl sok napot kapnak.
0: Mosquitoes comes. It's okay, leave it. Thank you, boys. Hold. Keep on holding. Sit down. So, Swami Vivek Puriji, floor is yours.
1: Swami Vivek Puriji, tiéd a szó.
2: Now we will start with Katupranam.
1: Akkor elkezdjük a Katupranamot.
2: Relax in Vajrasana.
1: Lazíts Vajrasanában.
2: Palms on the thigh muscle.
1: Tenyerek a combon.
2: And now slowly with inhalation raise your hand.
1: Most lassan belégzésre emeld a kezed. Egy.
2: Two. Slowly go down in
1: Vajrasana. Kettő. Lassan hajol előre.
2: Now is one movement more. Three, slowly go.
1: Most jön egy újabb mozdulat, háromra lassan csúsz előre.
2: Behind your body.
1: És tedd a kezed a hátad mögé.
2: Four, put the hands back a little in front.
1: Négyre rakd le a kezed egy kicsit előrébb.
2: Five, bhujangasana.
1: Öt, bhujangasana. Nem változtatjuk meg a Katupranam nevét.
2: Heel on the floor.
1: Hat, sarkak a talajon.
2: Seven.
1: Hét.
2: Eight, now put your hands back.
1: Nyolc, rakd hátra a kezed.
2: Nine, hands up.
1: Kilenc, emeld fel a kezed.
2: 10 again back.
1: 10 megint hátra.
2: 11.
1: 11.
2: 12.
1: 12.
2: And now 13. First we will put the palms on the knee.
1: Először a térdre rakjuk a tenyerünket.
2: 14 slowly come.
1: 14, lassan emelkedj föl.
2: 15, again, palms on the knee.
1: 15, újra tenyerek a térden.
2: 16, go down.
1: 16, hajolj le.
2: 17.
1: 17.
2: 18, not palms back, yes.
1: 18, hátra tedd a kezed.
2: 19.
1: 19, up. Föl.
2: 20,
1: 20,
2: back.
1: Hátra.
2: 21,
1: 21,
2: up. 22,
1: 22,
2: 23, slowly go down.
1: 23, lassan menj le.
2: 24.
1: 24.
2: 25.
1: 25.
2: Hand again put on the back.
1: És megint tedd a kezed a hátad mögé.
2: Feel the circulation to the head.
1: Érezd a keringést a fejedben.
2: 26. Slowly vajra.
1: 26. Lassan vajrasana vissza.
2: 27.
1: 27.
2: And 29. Palms on the knee.
1: 28. Tenyerek a térden.
2: 28. Yes. Once more.
1: Még egyszer.
2: One.
1: Egy belégzés.
2: Two. Exhale.
1: Kettő kilégzés.
2: Three, little in front and
1: három, egy kicsit előre, és tedd hátra a kezed.
2: Four.
1: Négy.
2: Five.
1: Öt.
2: pelvis remain on the floor.
3: A medence a talajon marad.
2: 6.
3: 6.
2: 7. Another leg.
3: 7. Másik lábbal.
2: 8. Hands back.
3: 8. Tehát hátul a kezed.
2: 9.
3: 9.
2: 10. Again hands back.
3: 10. Megint hátra.
2: 11.
3: 11.
2: 12.
3: 12.
2: 13. On the halfway remain and palms
3: 13.
2: On the knee.
3: 13. Félúton támaszkodj meg a térdeden.

0: 13, slowly go up.
1: Lassan emelkedj föl.
0: 14, again on the halfway and
1: 14,
0: little weight.
1: Újra fél úton támaszkodj meg a térdeden.
0: 15, go down.
1: 15, hajolj le.
0: 16.
1: 16.
0: 17, hands back.
1: 17, kezek hátra.
0: 18, slowly go up.
1: 18, föl.
0: 19, again slowly.
1: 19.
0: 20.
1: 20.
0: 21.
1: 21.
0: 22, slowly go.
1: 22, lassan le.
0: 23.
1: 23.
0: 24.
1: 24.
0: Hand back.
1: Kezek hátul.
0: 25.
1: 25.
0: 26.
1: 26.
0: I miss one number.
1: Egy számot
0: and
1: kihagytam.
0: 28. Now palms on the.
1: És kezek a térden. Még egyszer.
0: One.
1: Egy.
2: This posture stretching the side muscles.
1: Ez a helyzet megnyújtja az oldalsó izmokat.
2: Abdomen muscles.
1: A hasizmokat.
2: And strengthening the back muscles.
1: És erősíti a hátizmokat.
2: It also releases the pain from the hips.
1: Enyhíti a medence fájdalmát.
2: And people who would like to grow a little more body height, then helps very much to become higher.
1: És aki magasabbra szeretne nőni, annak is segít ez a helyzet.
2: But you have to then have your bathroom doors higher.
1: De akkor a fürdőszoba ajtaját is meg kell nagyobbítani.
2: It's good for breathing.
1: Jó a légzésnek.
2: So that all the shoulder muscles, side muscles, back muscles, and especially the Vajranadi, which is responsible for immunity.
1: Vajranadinak, a hátizomnak, az oldalsó izmoknak, és különösen jó Vajranadinak, ami az immunrendszerért felelős.
2: Two.
0: Slowly.
1: Lassan.
2: Now, this is a posture where the lots of blood circulation goes towards the head, face muscles, and it's relaxed.
1: Ebben a helyzetben nagyon sok vér áramlik a fejbe, az arcizmokba, és ellazulnak.
2: It's beautiful.
1: Csodálatos.
2: It's also, you can make like a pranam, or you can greet Mother Earth.
1: Végezhetsz egy pranamot, vagy üdvözölheted a földanyát.
2: Now two, slide your body slowly and bring the chin on the ground, chest on the ground, toes, knees, chest, hand and chin on the ground.
1: Az állak, a mellkas, a talajon vannak.
2: All the five parts of the body is touching.
1: A test mind az öt része leér.
2: Toes.
1: Lábujjak.
2: Knees.
1: Térd.
2: Chest.
1: Mellkas.
2: Hands.
1: Kezek.
2: And chin.
1: És az áll.
2: And slowly raise your chest up and press your stomach down.
1: Lassan emeld fel a mellkasod és nyomd le a hasad.
2: And toes flat.
1: Lábujjakat pedig a rakd le.
2: Beautiful.
1: Laposan.
2: Try to, without supporting too much hand, giving weight to the hand. More your back muscles pressing together near the shoulders.
1: Ne legyen túl sok súly a kezeden, hanem a
2: shoulder blades.
1: A lapockákon legyen a súly és a hátizmon.
2: It removes the stiffness from the shoulder muscles, back muscles, and also strengthens the all back muscles and removes the tensions.
1: Oldja a hátizmok és a vállizmok merevségét, és erősíti a hátizmokat, eltávolítja a feszültséget.
2: Influences our pancreas and solar plexus.
1: Jó a hasnyálmirigynek és a solar plexusnak.
2: Abdomen muscles.
1: Hasizmoknak.
2: As well as the chest.
1: A mellkasnak.
2: And chest muscles.
1: És a mellkasizmainak.
2: Looking up.
1: Nézz föl.
2: Which influences our thyroid.
1: Ez hat a pajzsmirigyre.
2: And strengthening the our throat muscles.
1: Erősíti a torokizmait.
2: Influencing also the alimentary channel.
1: És a nyelőcsőnek is jó.
2: When we eat, this all the alimentary channel keeps clean and circulation.
1: Tisztán tartja a nyelőcsövet és segíti a keringést.
2: Good for the heart.
1: Jó a szívnek.
2: Four.
1: Négy.
2: You have missed it.
0: You missed one.
2: Yes, you missed it one posture.
1: Kihagytatok egy pozíciót.
2: Head on the ground. Knees on the ground.
1: Fej a talajon, térdek a talajon.
2: And hands on the back.
1: Kezek pedig a háton.
2: So head, knees and toes on the ground.
1: Tehát a fej, a térdek és a lábujjak vannak a talajon.
2: This strengthens our neck muscles.
1: Ez erősíti a nyakizmokat.
2: And our the cervical muscles and bones.
1: A csuklyaizmokat.
2: It's good for the eye visions.
1: Jó tesz a szemnek, a látásnak.
2: It gives immense of circulation towards the brain.
1: Nagyon sok keringést ad az agynak.
2: Yes, it gives physical and mental balance abilities.
1: Fizikai és mentális egyensúlyt ad.
2: Five.
1: Öt.
2: Hands down.
1: Kezek le.
2: Six. Sumeru asana.
1: Hat. Sumeru.
2: Seven. One knee in the front.
1: Hét. Lépj előre az egyik lábbal.
2: Eight hands on the back.
1: Nyolc, kezek a háton.
2: Expand your chest.
1: Tágítsd ki a
2: mellkasod. Open your lungs more.
1: Nyisd ki még inkább a tüdőd.
2: Beautiful.
1: Csodálatos.
2: And which number I forgotten?
1: És melyik szám elfelejtettem?
2: Nine.
1: Kilenc.
2: Oh, beautiful. Ten.
1: Tíz.
2: Eleven.
1: Tizenegy.
2: Twelve.
1: Tizenkettő.
2: Sometimes it can happen that people when comes too quickly up then falls down. Because of the circulation, therefore, this next posture between makes easy. Number.
1: Néha megtörténhet, hogy az ember amikor túl gyorsan áll fel, akkor elszédül, mert a vérkeringés.
2: Support your hands on the knee.
1: Ezért jó ez a köztes
2: and look up.
1: Helyzet. Támaszkodj meg a térdeden és nézz föl.
2: Thirteen.
1: Tizenhárom.
2: 14.
1: 14.
2: Support your knees with the hands. Good.
1: Támaszkodj meg a térdeden.
2: Seventeen, hands on the back, how beautiful.
1: Kezek a háton.
2: 18.
1: 18.
2: 19.
1: 19.
2: Number I missed. 20.
1: 20.
2: 21.
1: 21. 22. 22. 23.
2: 24.
1: 24.
2: 25.
1: 25.
2: 26.
1: 26.
2: And 28.
1: És 28.
2: And 30. Relax.
1: És 30. Lazíts.
2: Well, we got 9 postures more.
1: 9 új helyzet van.
2: In this to make more comfortable.
1: Hogy még kényelmesebb legyen.
2: More effective.
1: Még hatékonyabb.
2: And completed.
1: És teljes.
2: It's also a moon cycle.
1: Ez egy holdciklus.
2: Like from new moon to new moon.
1: Új holdtól új holdig.
2: Or full moon to full moon.
1: Vagy teli holdtól teli holdig.
2: Or dark moon to dark moon.
1: Vagy sötét holdtól sötét holdig.
2: Or 1 month complete.
1: Egy teljes hónap.
2: So this is a beautiful and it is a very comprehensive this posture.
1: Tehát ez csodálatos és nagyon érthető.
2: And completeness.
1: És teljes.
2: 5 rounds morning.
1: Reggel 5 kör.
2: 5 rounds noon time.
1: Délben 5 kör.
2: Instead of drinking coffee.
1: Kávéves helyett.
2: And 9 rounds, 10 or 5 rounds evening.
1: És 5 kör este.
2: It, you will see. Make a research.
1: Látni fogod,
2: experiment on
1: ki.
2: Yourself. 5 rounds morning.
1: Reggel 5 kör.
2: 5 noon.
1: 5 délben.
2: And 5 evening.
1: 5 este.
2: And after 1 month.
1: És egy hónap után.
2: Let me know. What changed in your body?
1: Mondjátok el, hogy mi változott a testeben.
2: Physical problems, mental problems.
1: Fizikai, mentális problémák.
2: Feeling of the wellness.
1: Mennyire érzed jól magad?
2: Harmony of body, mind and soul.
1: Test, az elme és a lélek harmóniája.
2: So, it's beautiful.
1: Ez csodálatos.
2: It gives persons a inner strength.
1: Belső erőt ad az embernek.
2: That one is inspired.
1: Az ember inspiráltá válik.
2: And when inspiration is there.
1: És ha megvan az inspiráció.
2: Then the willpower becomes strong.
1: Akkor erős lesz az akarat.
2: And when the willpower is strong, then the awareness awakes.
1: És ha erős az akarat, akkor fölébred az éberség.
2: Awareness is the supervisor.
1: Az éberség a felügyelő.
2: So the awareness instructs the body. And all the awareness will say, you need now to practice, you need to drink water, you need to eat, etc.
1: Az éberség utasítja a testet, hogy most gyakorolnod kell, most vizet kell innod, enned kell, és így tovább.
2: Otherwise sometimes people are workaholic.
1: Különben az ember néha munkamániás.
2: And they work and work and forget eating.
1: Dolgoznak, és elfelejtenek enni.
2: Because they are not anymore aware about body.
1: Mert már nem tudatosak a testük felé.
2: So the khatu pranam have a very positive effect on the body.
1: A khatu pranamnak nagyon pozitív hatása van a testre.
2: Physical, mental, social and spiritual.
1: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális.
2: Which brings the calmness and peace.
1: Nyugalmat és békét hoz.
2: Love and light.
1: Szeretetet és fény.
2: To understand oneself.
1: Megértsd saját magad.
2: So if you understand thyself, you understand the nature.
1: Ha érted saját magad, akkor érted a természetet.
2: You understand the people.
1: Érted az embereket.
2: And that's how we can lead a happy and relaxed and peaceful life.
1: És így lehet boldog, laza és békés életünk.
2: It blesses us with the good health.
1: Jó egészséggel áld meg.
2: So this is the khatu pranam.
1: Ez a khatu pranam.
2: So again.
1: Újra.
2: One.
1: Egy.
2: So it was wrong.
1: Rossz volt.
2: Hands down.
1: Tedd le a kezed.
2: It has to go at once.
1: Egyszerre kell mennie.
2: Because camera is coming. Okay. So everybody should go with the number immediately, okay?
1: Mindenki rögtön menjen, amikor
2: and wait
1: mondom
2: till
1: a számot.
2: The number is said.
1: És várjatok, amíg kimondom a számot.
2: One.
1: Egy.
2: Two.
1: Kettő.
2: Three.
1: Három.

0: Nein.
1: Kilenc.
0: Ten.
1: Tíz.
0: Eleven.
1: Tizenegy.
0: Twelve.
1: Tizenkettő.
0: Thirteen.
1: Tizenhárom.
0: Fourteen.
1: Tizennégy.
0: Fifteen.
1: Tizenöt.
0: Sixteen.
1: Tizenhat.
0: Seventeen.
1: Tizenhét.

0: 22.
1: Huszonhárom.
0: 24.
1: 24.
0: 25.
1: 25.
0: 26.
1: 26.
0: 27.
1: 27.
0: 28.
1: 28.
0: 30.
1: És 30.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Clear?
1: Világos.
0: Have you any question?
1: Van kérdésetek?
0: It's more comfortable, no?
1: Kényelmesebb így, ugye?
0: It's like when you climbing on the staircase and between there's a little two steps walking, makes a much different.
1: Olyan, mint amikor mész a lépcsőn, és az egyik lépcsőfok hiányzik.
0: So we have a little bit space between. We walk on the staircase, then few steps we go like this and then we go up. But this few steps gives us again a kind of relaxation.
1: Olyan, mint amikor a lépcsőházban mész, és vannak a kis vízszintes részek, és a néhány lépés vízszintes alatt új erőt kapsz.
0: So everyone shall try to make again experiment, research of the Katupranam on yourself.
1: Mindenki végezzen kutatást a Katupranammal saját magán.
0: And we will make a nice chart from this.
1: És ebből csinálunk egy szép posztert.
0: So tomorrow morning, if the good weather, in a football place.
1: Holnap reggel, ha jó idő lesz a focipályán.
0: So, it is like this body postures. They are not only for body, but it is influencing our energy, whole body.
1: A testhelyzetek nem csak a testért vannak, hanem az egész test energiáját befolyásolják.
0: It is influencing our breath.
1: A légzést.
0: Regulates the breath.
1: Szabályozza a légzést.
0: Then influences very much on mental level.
1: A mentális szinten is szabályoz.
0: So it means it is make the mind free of stress.
1: Stresszmentesíti az elmét. Feszültségmentesíti.
0: After when the mind is more calm, relaxed.
1: Amikor az elme lenyugszik, ellazul.
0: Then intellect functions properly.
1: Akkor az intellektus megfelelően működik.
0: When mental and intellectual are harmonized.
1: Amikor az elme és az intellektus harmóniában van.
0: Then we have harmony and good life.
1: Akkor harmonikus jó életünk van.
0: After that mental relaxation.
1: A mentális lazítás után.
0: Develops the spirituality.
1: Fejlődik ki a spiritualitás.
0: Spirituality means that we call purities.
1: A spiritualitást tisztaságnak hívjuk.
0: Sattvic, organic, pure nourishment.
1: Sattvikus, tiszta biotáplálék.
0: Drink very clean, good water.
1: Igyál nagyon jó tiszta vizet.
0: More water than tea, coffee and juice.
1: Több vizet, mint kávét, teát és gyümölcslevet.
0: Tea, coffee and juices is a supplementary for the food.
1: A kávé, a tea és a gyümölcslé az az étel kiegészítése.
0: Well, wash your laundry.
1: Most ki a ruhád.
0: And put 1 liter

0: apricots juice.
1: És aztán önts bele egy liter vodacklevet.
0: Or the cherry juice.
1: Vagy cseresznyelevet.
0: And see how clean is your dress.
1: És nézd meg, milyen szép tiszta a ruhád.
0: So, if we drink juice, it has different effect on the body, and it is a supplement of our nourishment food.
1: Ha leveket iszol, annak más hatása van a testedre, de olyan, mint az ételnek.
0: But the mental purification.
1: És a mentális tisztítás.
0: And more clean water.
1: Több tiszta vizet.
0: So it purifies the whole body.
1: Tisztítsd meg az egész tested.
0: After that, our thoughts.
1: Aztán a gondolataid.
0: Intellect, the buddhi.
1: Az intellektus, a buddhit.
0: That then harmonizing and controls everything.
1: És ez harmonizál és ellenőriz mindent.
0: So likewise, the katupranam is very scientific.
1: Ugyan így a katupranam is nagyon tudományos.
0: And it's very good combination of all different postures.
1: A különböző helyzeteknek nagyon jó kombinációja.
0: So wish you all the best.
1: A legjobbakat kívánom.
0: And practice again something from Katupranam.
1: Újra gyakoroljunk Katupranamot.
0: And someone who understood should type nicely.

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल डे, सनशाइन।
2: Jó napot, jó reggelt, mindenkit köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vape, Hungary.
2: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vépről, Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
2: 2 hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
2: Yoga és a védák tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
2: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc., is they have forgotten or the lost many things.
2: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
2: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
2: Ez a négy, az áhár, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
2: A vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
2: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
2: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
2: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
0: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
2: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
0: So from the food, from the company, from the place where you go, and that according to that the thoughts comes.
2: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza a gondolataid.
0: You have to control your horse.
2: Uralnod kell lovaidat.
0: And we have 10 horses of our senses.
2: 10 ló van az érzékszerveknek.
0: And you have to control them.
2: Ezeket kell uralni.
0: Positively, not negatively.
2: Pozitívan, nem negatívan.
0: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
2: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
0: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
2: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
0: He studies Sanskrit.
2: Sanskritot tanult.
0: And he is one of the best in the Karamkanda.
2: És ő az egyik legjobb a Karamkandában.
0: Now, many you don't know what's Karamkanda.
2: És nem tudjátok, mi ez.
0: We know the karma.
2: Tudjuk, mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
2: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
2: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
2: Hogyha a karmát és a kandot végzel.
0: Or there are different chapters.
2: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
2: Különböző dolgok vannak.
0: So our acharya Triveda Kapila.
2: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
2: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something, the Karamkand.
2: Elmondja, mi az a Karamkand.
0: And the effect.
2: És annak hatásai.
0: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
2: Pujak és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi Panditji.
2: Köszöntelek benneteket, és Kapil Trivedi Panditjit.
0: Yes, Panditji, you are on the line. floor is yours.
2: Pandiji, tiéd az.
0: Bolo.
2: So.
1: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन दीप नारायण भगवान की जय सदगुरु देव की जय आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन

0: Even for half a minute.
1: Akár fél percre.
0: Even for few seconds.
1: Akár pár másodpercre.
0: But heart is doing its duty.
1: De a szív végzi a munkáját.
0: Similarly, if we think that today I will not practice.
1: Ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok.
0: I have somewhere to meet the friends, this and that.
1: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
0: It's only one day, nothing.
1: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
0: After 2 days, again something happens.
1: Két nap múlva megint történik valami.
0: So we don't practice again.
1: Megint nem gyakoroltunk.
0: So that means that not doing regular, we miss a lot.
1: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
0: And sometimes that mala breaks.
1: És néha ez a mála eltörik.
0: Because if you did not practice longer.
1: Mert sokáig nem gyakoroltad.
0: Practice is better, much more than only theory.
1: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
0: So we begin with great interest.
1: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
0: Very curious.
1: Kíváncsian.
0: And we are very happy about it.
1: És nagyon örülünk neki.
0: But slowly it goes down.
1: Aztán lassan ez lemegy.
0: Some sits the front of the television.
1: Valaki a tévé előtt ül.
0: They will see more television than practicing.
1: Többet tévézik, mint gyakorol.
0: So it means you have lost your spiritual development.
1: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.
0: Don't blame God.
1: Ne Istent hibáztasd.
0: Don't blame your teacher.
1: Ne az oktatódat hibáztasd.
0: And don't blame your Gurudev.
1: És ne Gurudevádat hibáztasd.
0: Then he said, oh, I have my Gurudev, but he doesn't help me, I'm ill.
1: Azt mondtad, hogy van Gurudevám, de...
0: You see, Guru Kripa and practicing, this together.
1: Tudod, a Guru Kripa és a te gyakorlásod, az a kettő számít együtt.
0: No one will give you without anything.
1: Senki nem fog neked adni a saját jelenléted nélkül.
0: We need that devotion.
1: Ez kell a te odaadásod.
0: We need that feelings.
1: A te érzelmed.
0: And our heart is all the time aware, should be aware about it.
1: A szívünk mindig legyen ennek tudatában.
0: So what our beloved Gurudev said.
1: Amit szeretett Gurudevánk mondott.
0: Svaso svas apka sumiran. Svaso svas apka. And then?
1: Hogy van tovább?
0: What is the next?
1: Hogy van tovább?
0: If you speak, then speak loud.
1: Hangosan mond, ha mondod.
0: You see, someone remembers.
1: Tudod, valaki tudja.
0: Svaso svasyapka sumira. Svaso svas means as each breath, inhalation and exhalation.
1: Svaso svas, minden be- és kilégzés.
0: Ascending and descending breath.
1: Emelkedés, süllyedő légzés, tudat.
0: While inhaling and while exhaling.
1: Míg belégzel és kilégzel.
0: Svaso svas. Inhalation and exhalation.
1: Be- és kilégzés.
0: Aapka hi sumiran. O Mahaprabhuji, on my each and every breath, I repeat and remember thy name.
1: Oma, Prabhuji, minden lélegzetemmel a te nevedet
0: is. Even I'm sleeping.
1: Még akkor is halszom.
0: Even I'm giving a lecture.
1: Még ha előadást tartok.
0: Walking.
1: Sétálok.
0: Anywhere.
1: Bárhova.
0: My every breath never goes empty.
1: Egy lélegzetem se üres.
0: Din, every day, day by day.
1: Minden nap, napról napra.
0: Prem mera adhik badi jo, my love to thee, O Mahaprabhu ji, my devotion to thee, O Mahaprabhu ji, it should increase day by day more.
1: Az irántad érzett szeretetem, odaadásom, O Mahaprabhu ji, minden nap növekedjék.
0: Like you have a little planet, a plant.
1: Mint amikor van egy kis növényked.
0: And every day you look, oh, it's growing.
1: És minden nap ránézel, hogy ó, nő.
0: It's very big today.
1: Ma mennyit nőtt.
0: And it's growing and growing.
1: És növekszik, növekszik.
0: A pregnant mother.
1: Egy várandós anya.
0: Not only once, but how many times she touches her stomach.
1: Nem csak egyszer, hanem hányszor nyúl a hasához.
0: And feels how big is my child now.
1: És érzékeli, hogy most mekkora a gyermeke.
0: That's it. So the bhakta who is practicing more day by day, more and more.
1: Az a bhakta, aki naponta egyre többet gyakorol.
0: That one achieves that moksha.
1: Ő eléri a mokshát.
0: That one gets that self-realization.
1: És ő megkapja az önmegvalósítást.
0: We practice only 3 minutes, 4 minutes.
1: Mi 3-4 percet gyakorlunk.
0: Or maximum half hour.
1: Maximum fél órát.
0: And 2.5 hours we are looking television.
1: És 2.5 órát tévézünk.
0: So this half an hour what you did, the television took over.
1: A fél órádat átvette a tévé.
0: So we broke the connection.
1: Megtörtük ezt a kapcsolatot.
0: So how could Guru Kripa will function for you?
1: Hogy működhetne felénk a Guru Kripa?
0: So continuous working.
1: Folyamatos munka.
0: So it is said, Mukh mein Ram, Haath mein Kaam. In our mouth we have name of God. And in our hands we have our work.
1: Szánkon Isten neve, kezünkben munka.
0: Always our vritti should be our thoughts, our attention, our awareness should be towards our spiritual development, our mantra, our sadhana, our satsang, our gurudev.
1: Gondolataink, figyelmünk, éberségünk, tudatunk, a szádanának, a szatszangunk, a spiritualitásunkon és gurudévánkon kell, hogy

0: Legyen.
1: Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji azt mondta.
1: That satsang. Satsangyari olu avere. I long for my brothers and sisters of the satsang.
0: Vágyakozom satsangon a testvéreimre.
1: I'm longing in such a way. When I think of them, my tears comes.
0: Úgy vágyakozom, hogy amikor rájuk gondolok, a könnyem kicsordul.
1: Because they are my real brothers, sisters, or the friends.
0: Ők az igazi testvéreim, barátaim.
1: At the end of the bhajan, Mahaprabhuji said.
0: Bhajan végén Mahaprabhuji azt mondja.
1: Bad bhagi jan satsang pai. The lucky one, the fortunate one will go to the satsang.
0: Szerencsések járnak satsangra.
1: Can you remember which day you were in satsang?
0: Tudod, hogy mikor voltál utoljára satsangom?
1: One day I was.
0: Egyszer voltam.
1: But which day?
0: De mikor?
1: Which hour?
0: Melyik napon, melyik órában?
1: How can you, or what we can expect our liberation?
0: Hogyan várhatnánk ezen a módon a felszabadulásunkat?
1: Manasab ko yo re kusangiyo ke sang Manasab ko yo re kusangiyo ke sang Oh my mind,
0: oh elmém,
1: you lost everything.
0: Mindent elveszítettél.
1: With the kusanga,
0: kusangban,
1: with the kusanga people,
0: kusanga embereivel.
1: And the kusanga looks like sweet, good.
0: Kusanga édesnek, jónak tűnik.
1: Gossiping.
0: Van pletykálkodás.
1: Backbiting.
0: Hátba támadás.
1: And blackmailing.
0: Rossz indulatú beszéd.
1: And see the negative in others.
0: Másokban a negatív észrevétele.
1: That is a very sweet and very pleasant.
0: Ez édes és nagyon kellemes.
1: For the kusangi.
0: A kusangik számára.
1: But satsangi immediately will purify everything.
0: De a satsangi azonnal megtisztít mindent.
1: And said, stop.
0: És azt mondja, hogy álljatok
1: meg. Let's have a satsang.
0: És tartsunk satsangot.
1: So satsang is like a bunch of energy.
0: Satsang energiaköteg.
1: Lucky are they, at least once a week.
0: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
1: Manasab khoyo re kusangiyo ke sang. Gyan dhyan bhakti sab khoi aur chal rayo ku dhang. Gyana dhyana bhakti. Everything you lost.
0: Gyanát, a gyanát és a baktit, mindet elveszítetted.
1: Chal rayo ku dhang. And now you are walking in not in good way.
0: És most nem jó irányban jársz.
1: Your behavior is in not good way.
0: Nem jó a viselkedésed így.
1: You know the horse needs always training.
0: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
1: The which walk the horse should have.
0: Hogy hogyan járjon.
1: Everything, all remains in the training.
0: Minden a képzésen múlik.
1: Otherwise, you lose it everything.
0: Különben mindent elveszítesz.
1: So, the satsang is ocean of the nectar.
0: A satsang a nektár óceánja.
1: We are bathing in that.
0: Ebben fürdünk.
1: And that purifying the negative energy.
0: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
1: So, if you don't go to the satsang,
0: ha nem jársz satsangra,
1: may you can meditate.
0: Akkor meditálhatsz.
1: Time to time, sometimes.
0: Időről időre, néha.
1: And you know, we have such a beautiful that kriya.
0: És van ez a csodálatos kriyánk,
1: which has to be practiced.
0: Amit gyakorolni kell.
1: There is a guru kripa.
0: Abban van a guru kripa.
1: If you practice just and you have no devotion,
0: ha gyakorlod, de nincs
1: and no satsang and sadhana,
0: és nem jársz satsangra, és nem
1: végzel szadhana, your kriya also will not function.
0: A kriyát sem fog működni.
1: when you get kriya,
0: amikor

0: kapszkrét.
1: How much I explained you?
0: Hogy elmagyaráztam neked?
1: How many rules we give?
0: Mennyi szabályt fűztem
1: hozzá? And how many times you promised?
0: Hányszor megígérted?
1: And where is that?
0: És az hol van?
1: So that is, no one is to be blamed.
0: Senkire ne kend rá, ne hibáztasd.
1: It's own mistake.
0: Ez a saját hibád.
1: So continuity is that it. It's step by step.
0: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
1: Day by day.
0: Napról napra.
1: Stone by stone.
0: Körről körre.
1: That's it.
0: Ez az.
1: So in that way.
0: Ezen a módon.
1: In our world.
0: Az egész világon.
1: Yoga in daily life is practiced.
0: A joga minden nap életben rendszer gyakorolja.
1: And is practiced in millions of people.
0: Milliónyi ember.
1: And must not be that always they are here.
0: És nem kell állandóan jelen lenniük.
1: They practice alone their home.
0: Otthon gyakorolnak.
1: They teach further.
0: Oktatják.
1: This is like a huge banyan tree.
0: Ez egy hatalmas banyanfa.
1: And branches have covered the whole globe.
0: És az ágai befették az egész földet.
1: And they are having benefit.
0: És ők előnyt szereznek általa.
1: Of physical, mental, social, spiritual development
0: fizikai,
1: through yoga in daily life.
0: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális fejlődést a yoga mindennapi életben által.
1: We had our World Peace Council.
0: Van a világbéke tanácsunk.
1: Last weekend,
0: múlt hétvégén,
1: a conference in Prague.
0: Konferenciát tartottunk Prágában.
1: It's a beautiful hall.
0: Csodálatos teremben.
1: Lucerna.
0: A Lucernában.
1: So people around the world who saw that through webcast.
0: Világon mindenki látta webcaston keresztül.
1: They were admiring only the hall, how beautiful it is.
0: Mindenki a termet csodálta, hogy milyen szép.
1: They didn't concentrate what the speaker were saying.
0: Senki nem azt figyelte, hogy ki mit mond.
1: But the hall.
0: Mindenki nézte, milyen csodás a terem.
1: The harmonies.
0: Hogy milyen harmonikus.
1: And what they call pin silent.
0: És néma csönd volt.
1: It was so silent.
0: Olyan csöndes volt.
1: Every speakers enjoyed.
0: Minden beszélő élvezte.
1: And they were very, very good speakers.
0: Nagyon jó előadóink voltak.
1: It was very, very successful, very nice conference.
0: Nagyon sikeres, nagyon jó konferencia volt.
1: The conference, Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
0: Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács.
1: Which is the NGO at the United Nations.
0: Az ENSZ konzultatív státuszban lévő civil szervezetünk.
1: Now this is not that we like to make a conference.
0: Nem arról szól, hogy mi szeretünk konferenciákat szervezni.
1: It is the token of our thankfulness.
0: Hanem ez a hálánk jelképe.
1: To our Gurudev, Holy Guruji.
0: A Gurudevánk, Holy Guruji irányába.
1: To bring his knowledge, his glory, his blessing.
0: A tudását, dicsőségét és az áldását elhozzuk.
1: And so, honor to our Holy Guruji, these conferences.
0: Úgyhogy ezeket a konferenciákat Holy Guruji tiszteletére szervezzük.
1: It's not a political conference.
0: És nem politikai tartalmú konferencia.
1: And it is, this called World Peace Council.
0: Hanem világbéke tanácsnak hívjuk.
1: And we had this morning about peace.
0: Ma reggel a békéről beszéltünk.
1: The from Indian Embassy, the attaché of the culture came.
0: Itt volt az indiai nagykövetség kulturális attaséja.
1: And Rabata spoke nearly 1 hour about culture.
0: Majdnem egy órát beszéltem a kultúráról.
1: That chapter we should write.
0: Ezt a fejezetet le kellene írnunk.
1: It is a culture which can bring the peace.
0: A kultúra tudja elhozni a békét.
1: Where the real culture is.
0: Ahol a valós kultúra jelen van.
1: There's no fighting.
0: Ott nincs harc.
1: No dualities.
0: Nincs kettősség.
1: No wars.
0: Nincs háború.
1: There's a harmony, peace, understanding, tolerance, love, etc., etc.
0: Harmónia, béke, tolerancia, megértés és szeretet van, stb.
1: That means the culture.
0: Ez a kultúra.
1: And so, but Hari Guruji's bhajans.
0: Holy Guruji bhajanjai.
1: And Lilamrit.
0: És a Lilamrit.
1: And Holy Guruji's lectures.
0: Holy Guruji előadásai.
1: Unfortunately, many we did not record.
0: Sajnos sokat nem rögzítettünk.
1: And some was in the cassettes.
0: És volt, ami kazettán volt.
1: And those cassettes, they chemically they are not anymore working.
0: És vegyileg egyszerűen már nem működnek ezek a kazetták.
1: But it is his blessing.
0: De az ő áldása az.
1: Who brought you to Holy Guruji?
0: Ki hozott téged Holy Gurujihoz?
1: I brought to Holy Guruji.
0: Én.
1: But who brought to Mahaprabhuji?
0: De Mahaprabhujihoz ki hozott?
1: Holy Guruji brought to Mahaprabhuji.
0: Holy Guruji.
1: And who brought us to the Devpuriji?
0: És ki visz minket Devpurijihoz?
1: Is a Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji.
1: And now who brought us to the Alakpuriji?
0: És Alakpurijihoz ki?
1: Is Devpuriji.
0: Devpuriji.
1: So step by step,
0: lépésről lépésre.
1: We came to the Satyuga, this beginning of this Manvantra.
0: Eljutottunk a Satyayugához, ennek a Van mantrának a kezdetéhez.
1: That time was the Alakpuriji.
0: Akkor volt Alakpuriji.
1: Day by day, we get more and more information.
0: Napról napra egyre több információt kapunk.
1: About the presence of Alakpuriji.
0: Alakpuriji jelenlétéről.
1: And that only lucky are we that we are belonging and we found our roots of our spirituality.
0: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk és megtaláltunk spiritualitásunk gyökereit.
1: And that is the Siddhapitha.
0: És ez a Siddhapitha.
1: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
0: És elvittem a Siddhapithát most Rajasthanba.
1: And we are preparing beautiful ashram, new more.
0: És csodálatos új ashram épül ott.
1: So you will say Swamiji is only building ashrams.
0: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
1: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
0: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
1: And so, Holy Gurujis, you should write something about Holy Guruji.
0: Holy Gurujiról írnotok kellene valamit.
1: And we will acknowledge in next conference.
0: A következő konferencián ezt elismerjük.
1: And I'm trying to make a award for that, who is the best writer who writes about Guruji.
0: A legjobb írónak, aki Holy Gurujiról ír, díjat fogok adni.
1: That one will be who will get that kind of the award.
0: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
1: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
0: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
1: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world. Who was my Gurudev?
0: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én Gurudevám.
1: It is disciple's main duty.
0: Ez a tanítvány fő kötelessége.
1: As much as you develop the devotion, that much you far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
0: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
1: And as less you have bhakti, and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
0: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a bhaktid, annál kisebb lesz a földterületed.
1: And so, how one feels in the on heart.
0: Hogy érzed magad a saját szívedben?
1: It is said, lagi lagi sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gayi, ho gayi aram paar. Everybody said, oh, I was hurt. Oh, I was hurt by arrow.
0: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
1: But that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
0: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
1: So that devotion penetrates through the hearts.
0: Úgy kell

0: érezni, hogy az odaadás áthatol az egész szívem.
1: What a devotion.
0: Micsoda odaadás.
1: When Gurudev's darshan.
0: Gurudev darshan.
1: Or Gurudev comes.
0: Amikor eljön Gurudev.
1: Each and every cells of the body is happy.
0: Minden testi sejtünk boldog.
1: Recharging beautiful energy.
0: Csodás energiával töltődik fel újra.
1: Everything is vibrating.
0: Minden vibrál.
1: So this bhajan we know from Lala Nanji.
0: Ismerjük ezt a bhajant Lala Nanjitól.
1: Suno sakhi sat guru gar aaya
2: kali kali harashavata he.
1: Hey, this dalak is, you have to tight it, it's not good. You sing, yeah.
2: Sri Dipnaren Bhagavan ki jai, Sri Lala Nanji Maharaja ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa

0: Valmiki, Swami Lalananda Gurudeva ki, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva ki.
1: And so Mahaprabhuji said itself, let's go to the Satyaloka.
2: Mahaprabhuji maga mondta, hogy menjünk a Satyaloka.
1: Let's go and get the nectar.
2: Menjünk és kapjuk meg a nektár.
1: We are all follow the words of Mahaprabhuji.
2: Mi mindannyian Mahaprabhuji szavait.
1: We follow the Holy Guruji's words and bhajans and everything.
2: Követjük és Holy Guruji bhajanjait és szavait.
1: Try to write one bhajan yourself.
2: Próbálj te bhajant írni.
1: Yes. I will be very happy.
2: Nagyon boldog leszek.
1: To sing your bhajan.
2: Hogy elénekelhetem a bhajanodat.
1: Yes, so let's sing again next bhajan.
2: Énekeljünk még egy bhajan.
1: Dr. Shanti will sing, okay? She likes this her bhajan. And this is Chakle na musafir gund. Yes, the Shanti's favorite bhajan. So, we will see first this bhajan.

0: Neke jük ezt a pajcsát.
1: So my dear, we are at the time of the Christmas.
0: Kedveseim, a karácsony időszakát éljük.
1: And in the whole world, people remember the Jesus' birth.
0: Az egész világon az emberek Jézus születésére emlékeznek.
1: You know all more than myself.
0: Ti erről többet tudtok, mint én.
1: Because you got teachings about Jesus.
0: Mert megkaptátok Jézusról szóló tanításokat.
1: And now is the time of the Christmas.
0: És most karácsony ideje van.
1: This is the forgiveness.
0: Ez a megbocsátás.
1: It is a time for forgiveness.
0: A megbocsátás ideje.
1: And time for understanding.
0: Megértés ideje.
1: A time for giving.
0: Az adás ideje.
1: And time for hugging.
0: És az ölelkezés ideje.
1: Not physically.
0: Nem fizikailag.
1: But mentally.
0: Mentálisan.
1: You see, there was one man.
0: Volt egy férfi.
1: Always he was hugging me so strong.
0: Aki állandóan úgy megszorongatott engem.
1: He was strong.
0: Egy erős férfi volt.
1: So he hugged me and lifted me up.
0: Áttörelt és még fel is emelt hozzá.
1: And after slowly my stomach was getting bigger.
0: És ahogy egy kicsit növekedett a hasam.
1: So, but with love, with respect.
0: De hát szeretettel, tiszteletből csinálta.
1: And he was a very loyal disciple.
0: Nagyon hűséges tanítvány volt.
1: And he was living in Linz.
0: Linzben élt.
1: Then came to Carrington.
0: És átjött Karintiába.
1: And he unfortunately died from the heart attack.
0: Sajnos szívinfarktusban.
1: But his whole family is very devoted, very loving family.
0: És az egész családja nagyon odaadó.
1: So whenever I come, he come and he was take me and go all the way up.
0: Amikor oda mentem, amikor mindig átölelt, felemelt.
1: So when I came close to him, I inhaled.
0: És amikor közelítettem hozzá, belélegeztem.
1: So I will be little lighter.
0: Hogy egy kicsit könnyebb legyek.
1: So this is the culture.
0: Ez a kultúra.
1: The Jesus time now.
0: That is Jézus ideje.
1: Forgiveness.
0: A megbocsátásé.
1: Can you forgive something?
0: Meg tudsz bocsájtani valamit?
1: Try.
0: Próbáld meg.
1: If you forgive all negative things.
0: Ha minden negatív dolgot megbocsájtasz.
1: And bring up the positive things.
0: És felhozod a pozitívokat.
1: All this winter depression.
0: Ez az egész téli depresszió.
1: And this all other kind of depression will go away.
0: És minden más depresszió elmúlik.
1: It is a practice.
0: Ezt gyakorolni kell.
1: So forgiveness.
0: A megbocsájtás.
1: Mercy.
0: A könyörület.
1: Blessings.
0: Áldás.
1: Kindness.
0: Jóság.
1: Giving.
0: Adás.
1: Forgiveness.
0: Megbocsájtás.
1: Etc.
0: És itt tovább.
1: This is a time for this. This is a culture.
0: Ez ennek az ideje, ez
1: a
0: kultúra.
1: It is a beautiful culture.
0: Csodás kultúra.
1: But we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: So let's go there, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji azt mondta, menjünk oda.
1: Have a test. When once you test that nectar, nothing is tasteful in the world.
0: Ízled meg, ha egyszer megízled ezt a nektárt, semminek nem lesz íze.
1: And that is the nectar of the supreme, the spiritual, the God.
0: A világban ez a legfelsőbb, a spiritualitás Istennek tárja.
1: Otherwise, you will try it for a while.
0: Különben próbálkozhatsz egy darabig.
1: But you can't achieve that nectar.
0: Csak azt a nektárt nem éred el.
1: Then what you say it, like a fox, the grapes are
0: sour.
1: Too sour.
0: Olyan leszel, mint a róka, aki azt mondja, hogy savanyú a szőlő.
1: But there's a person tall.
0: De van egy magas ember.
1: Like our Satyanarayan.
0: Mint a mi Satyanarayan. Lakshmi Narayan.
1: They are very tall.
0: Ők magasak.
1: And they take the grapes.
0: És fölnyúlnak a szőlőért.
1: And it's so sweet.
0: És olyan édes.
1: Then fox said, can I test?
0: És azt mondja a róka, hogy én is megkóstolhatom.
1: Say no, no.
0: És azt mondják, hogy nem.
1: You have to catch yourself.
0: Szedd le magadnak.
1: So Chakle na musafir gundagali. Dr. Sansan.
2: Chakle na musafir gundagiri. Oh, my harmonium.
1: Don't worry, it will come.

0: Shalak Puri Jisida Pit Parampara Ki Jai Vishwa Guru Mamandaleshwa Paramhans Swami Maheshwaranandji Guru Deva Ki Jai Shri Mangilalji Maharaja Ki Jai
1: Swami Shanti Ji Ki Jai. Yes, so more or less we are today here for this satsang, as well as we take the opportunity today to remember and worship the incarnation of the Jesus.
2: Többek kevésbé ma a satsangért vagyunk itt, és Jézus inkarnációjának a megemlékezése miatt.
1: So, I can't sing. I don't know the bhajan about Jesus.
2: Nem tudok Jézusról szóló bhajanokat, nem tudok ilyeneket énekelni.
1: But you should sing at least from 3-4 countries language.
2: De legalább 3-4 ország nyelvén énekeljünk ilyeneket.
1: So I pray to Mahaprabhuji for his divine blessing.
2: Mahaprabhujihoz imádkozom isteni áldásáért.
1: And also to Jesus,
2: és Jézushoz is,
1: to bless all of us,
2: áldjanak meg bennünket,
1: for peace, harmony and good health.
2: Békével, harmóniával és jó egészséggel.
1: We pray for the world peace.
2: És imádkozzunk a világ békéért.
1: We pray for the forgiveness.
2: Imádkozzunk a megbocsátásért.
1: And forgive all our mistakes.
2: Hogy bocsássák meg minden hibánkat.
1: We pray to Thee, O Supreme One.
2: Hozzád imádkozunk legfelsőbb.
1: And with this, now our webcast we finished.
2: Ezzel fejezzük be a webcastunkat.
1: It will be tomorrow morning about 9:30.
2: Holnap 9:30 körül lesz megint webcast.
1: And now we will have some for Christmas, something for children, some chocolate we have.
2: És a gyermekeknek van valami csokoládé karácsonyra.
1: At home, children have so many toys.
2: Otthon a gyerekek annyi játékot kapnak.
1: The rooms are full.
2: Tele vannak a szobák.
1: There is no place for anything.
2: Semmi nem fér be.
1: There are so many what we call the dust fine collector.
2: Annyi porfogó van.
1: So many toys in the dust collector.
2: Annyi játék a porfogóban.
1: But the chocolate doesn't remain long.
2: De a csoki az viszont nem áll el sokáig.
1: So, all the best and wish you also, all dear ones, Merry Christmas.
2: A legjobbakat és kedveseim boldog karácsonyt kívánok.
1: And happy, prosperous, peaceful, healthy New Year.
2: Boldog, békés, bőséges új évet.
1: Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Ma Kachyadukh Bhag Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shri Deep Narayan Bhagwan. Devadidev Deveshwar Mahadev. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan. सत्य सनातन धर्म की जय. ओम शांति.
3: हरिओम.